nyina yimetokyene no ɛwurade wafa masɛ m'animonyam ɛwurade